0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Magyar Hírmagazinunkban hallhatnak a Felsőri Gimnázium iskolai ünnepségéről. Ezt követően rövid híreinkben szó lesz az új elektromos buszokról, amelyek Közép- és Dél-Burgenland útjait járják. Szó lesz az egyetemekről, a fürdővizek minőségéről, és egy programajánlóval is készültem adásunk végén. Tartsanak velem ma este is! A nyár elejének egyik legjobb része, amikor az iskola nem csak a tanulásról szól, hanem a közös élményekről is. Az Óbervárt Felsőri Kétnyelvű Szövetségi Reálgimnázium tegnap ismét megrendezte iskolai ünnepségét. A színes program az iskola kertjében délután 4 előtt kezdődött, és körülbelül másfél órán át tartott. A színpadon különböző osztályok diákjai léptek fel, volt zene, ének, műsor és az iskolai tambura zenekar is szerepelt. A műsort azután tombola követte, a vendégek pedig evés-ivás mellett tovább beszélgethettek, együtt tölthették az időt. Ilyen jellegű ünnepséget már több éve nem tartottak, ezért különösen örültek annak, hogy idén nyáron ismét sikerült megszervezni ebben a formában ezt az ünneplést, mondta a horvát szerkesztőségünk kollégájának, Martin Héricsnek, a Felsőri Gimnázium igazgatónője, Zsótér Íris.
2: Nagyon örülök, hogy most a hagyományos iskola ünnepségünket meg tudjuk tartani, mert az utolsót, ahogy itt szoktuk régebben mindig az udvaron, iskolai udvaron, 2019-ben tartottuk, utána 21-ben volt a 30 éves fennállásunknak a nagyobb ünnepsége, amit egy sátor alatt ünnepeltünk a parkolón, az iskola épület előtt. Tavaly sajnos rossz volt az idő, és ezért le kellett mondanunk a megtervezett ünnepséget. Ennek ellenére most az idén sikerült, ezt mindannyian vártuk, nagyon a gyerekek is, a szülők is, tanárok, hogy itt a tanév végén most összegyűlhetünk, és együtt ünnepelhetünk, és lezárhatjuk ezt a tanévet. Nagyon sikeres tanévet tudunk mögöttünk, tehát különböző rendezvényekre jártak a diákjaink, nagyon jó sportolóink vannak, más rendezvényeken részt vettek, tehát ott álltak mindenféle rendezvénynek az élén, és talán egy kiemelkedő esemény volt az, mikor múlt héten, szerdán reggel bejöttünk, mindannyian reggel 6-kor foci meccset nézni, és olyan jó volt a hangulat, és csak csodálkoztunk, hogy több mint 100 gyerek jön be ilyen korán reggel, és itt voltunk, és ez tényleg nagyon jó az iskola közönségnek.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A burgenlandi közlekedési vállalat tovább gyorsítja a tömegközlekedés villamosítását. Jelenleg 9 elektromos busz közlekedik, főként a közép- és dél-burgenlandi vonalakon. A járműveket regionális nap- és szélenergiával töltik. A VBB már mintegy 60 töltőponttal rendelkezik, a legutóbbi bővítés során pedig 20 új töltőoszlopot állítottak üzembe. A töltődepók kialakítása több helyszínen, köztük Óbervárt Felsőőrön, Szent Michael, Puszta Szent Mihályon, Jennersdorf, Gyanafalván és Güssing Németújváron történt, így az elektromos buszok egész nap bevethetők. A buszok és a töltőinfrastruktúra fejlesztését nagyrészt EU-s támogatásból finanszírozták, összesen 5,7 millió euró értékben. A VBB a jövőben a további járművek elektromos átállását is tervezi. A friss QS University ranking szerint az osztrák egyetemek többsége javított a tavalyi helyezésén. A legjobban továbbra is a Bécsi Egyetem szerepel, a 140. helyre lépett előre a 152-ről. Idén 6 osztrák egyetem került be a világ top 500 intézménye közé. Ausztria-Európa összevetésében a legnagyobb előrelépést érte el. A Salzburgi Egyetem ugrott a legnagyobbat, 78 helyet javítva az 572. pozícióra, a TU Wien 191., az Innsbrucki Egyetem 333., a TU Graz 409., a Linci Egyetem 458. helyen áll. Klagenfurt kismértékben javított, Graz viszont visszaesett. Újoncként bekerült a Montanuni Leoben, illetve a Bécsben működő CEU is, amely rögtön a 239. helyen debütált. A világranglistát továbbra is főként amerikai és brit egyetemek vezetik. Az első helyen ismét az MIT végzett. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss, éves jelentése a fürdőszezon rajtjára időzítve összességében jó hírt hoz Európának. A kontinens fürdőhelyeinek döntő többségében kiváló a vízminőség. A vizsgálat több mint 22 ezer fürdőhely adatait dolgozta fel az EU 27 tagállamából, valamint Albániából és Svájcból. Részletek most Palágyi Zsófiától.
3: Az uniós átlag szerint a tavalyi szezonban a fürdőhelyek közel 85%-a kiváló minősítést kapott, 96% pedig legalább az uniós minimum követelményeknek megfelelt. Rossz besorolást mindössze 1,5% kapott, vagyis európai szinten a vizek többségében biztonságosan lehet fürödni is. Ausztria kifejezetten jól teljesít, a 29 vizsgált ország között összesítésben ismét az élmezőnyben van, a belvizek, tehát tavak és folyók kategóriájában pedig az első helyen áll. Itthon a vizsgált 260 fürdőhelyből 251-et, vagyis 96,5%-ot kiválónak minősítettek, és 99,6% teljesítette az EU előírásokat. Egy hely megfelelő kategóriát kapott, és csak egy tó, a felső-ausztriai Plessinger-Zee minősült elégtelennek, ahol a hatóságok nem javasolják a fürdést. Nemzetközi összevetésben a tengeri és belvízi fürdőhelyek kiváló aránya alapján Ciprus vezet 100%-kal, utána Görögország és Bulgária következik. És mi a helyzet a régióval, különösen Magyarországgal? A jelentés alapján a közép-európai országok többségében szintén jellemzően jó vagy kiváló a vízminőség, bár az eredmények országonként eltérnek. Magyarországon például a vizsgált tavak 64%-a ért el kiváló minősítést, a lista végén Albánia szerepel 17%-kal, ahol arányaiban inkább több a problémás fürdőhely. A vizsgálat a fürdővizekben található baktériumokat méri, amelyek szennyvízből vagy mezőgazdasági eredetű terhelésből kerülhetnek a vízbe, és gyomor, bélrendszeri panaszokat okozhatnak. Az ügynökség szerint a javulás egyik fő oka, hogy Európában az elmúlt évtizedekben kevesebb kezeletlen szennyvíz jut a természetes vizekbe.
1: Unterwart Alsóőrött idén is közös ünnepléssel köszöntik a nyári napfordulót holnap. Vasárnap 16 órától várják a közönséget a szabadtéri színpadon, ahol a program fő attrakciója Jimmy Schlager új színpadi műsora, a Lester Lieder, amelyekben humoros dalokkal és történetekkel figurázza ki a minden tudó szakértőket és a társadalom furcsaságait. Schlager énekkel és gitárral lép fel, Chris Heller pedig zongorán kíséri. Az előadás hossza nagyjából 2x50 perc. Rossz idő esetén a rendezvényt a kultúrteremben tartják meg. Jegyek az Alsőri Kétnyelvű Színjátszó Egyesület és Kultúrkörnél kaphatók.
0: Időjárás.
1: Ma este, ma éjjel a szórványos záporok és zivatarok hamarosan elcsendesednek. A hőmérséklet 22 és 18 fok közé csökken. Holnap, vagyis vasárnap továbbra is forró, füllett idő várható. A vasárnap többnyire naposan indul, majd fokozatosan gomoly felhők jelennek meg, délutántól pedig helyenként zivatar is kialakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Holnaptól pedig mondhatjuk azt is, hogy hivatalosan is megérkezik a nyár. A csillagászati nyár kezdete ugyanis holnap délelőtt 10 óra 24 perckor lesz. Mára én búcsúzom, köszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok.
4: Pillanat opász, rispos parulkán, állarcot visel

na topáz, riss poros parókán. Állarcot viselő Lady Carnaval. Két ezüst cipő, 20 fodor, az volt